0: mondd én azt sokáják el az ünnepen nézzük, aztán én jobbjá módul. Duhamáda bát is, a bahból itt az úr. Párok felészi elmi pomélyezott, hogy te hágyja. Mindenki van az az dáma. Mondd én.
1: Jó szabhaj, sem lehet vélelát a helyzet. Érd a bahból itt az úr, volna veszi. És fájsz hajrát.